0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A külföldiek hajtották a hazai turizmus bővülését tavaly, megkezdődtek a középszintű szóbeli érettségik. Egyre melegszik az idő, néhol 30 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Felpörgették a hazai turizmust tavaly a külföldi vendégek. A KSH adatai szerint több mint 4%-kal többen érkeztek az országba, 15%-kal hosszabb időt töltöttek a szálláshelyeken, és 12%-kal többet is költöttek, mint előző évben. A korábbinál jóval nagyobb számban jöttek például Ausztriából, az Egyesült Királyságból, Izraelből és az Egyesült Államokból. Belföldi utazókból előző évben kevesebb lett, de az utazások száma és időtartama ennek ellenére nem esett vissza. Már zajlanak a középszintű szóbeli érettségik. Július 1-ig országszerte 1170 helyszínen, több mint 3300 bizottság előtt adnak számot tudásukról a diákok. Az elmúlt hetekben az emelt szintű szóbeliket tartották meg, akkor csak nem 75 000 diák vizsgázott. Közepes az idei akácméztermés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektár képződésnek, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: A síkvidékeken az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik nekivágtak és vándoroltak a középhegységekbe, kifejezetten jól sikerült 10 000 tonna fölötti akácméztermet az országban. Beindult a mézfelvásárlás, 40%-kal olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
1: Gasztronómiai időutazásra várja a látogatókat szombaton a Budai Várban a Magyar Nemzeti Levéltár. Az intézmény különleges programokkal csatlakozik a Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozathoz. Szerveznek majd családi programokat, vezetett épületsétákat, raktárlátogatásokat is. Bemutatják például a kora újkori Magyarország étkezési szokásait, vagy az osztrák-magyar monarchia gasztronómiai különlegességeit is. Mára is jut napsütés bőven, de felhők is, és néhol záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél többfelé megélénkül, megerősödik, a hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias, nagyrészt napos idő, és már csak elvétve eshet. Hajnalban általában 12-19, délután 27-32 fokot mérhetünk. Ilyesmire készülhetünk majd pénteken is, és még melegebb lesz, 29-34 fok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Az északnyugatira forduló szél élénk lesz, napközben 25-31 fokot mérhetünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Kárpátaljai gyermekek táboroztatásával indul a Katolikus Karitás nyár végéig tartó országos programja, amelyben 4000 hátrányos helyzetű gyermek és fiatal vesz részt. Az ottalvos táborokon kívül vándor- és napközis táborokban, illetve fejlesztés nyújtó élménynapokon várják a gyermekeket 40 magyarországi helyszínen. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV. Megkötötték a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Toka és Rakamasz közötti, közel 200 méteres hosszú híd is. Családok százainak sikerült rendeznie adósságát a máltai szeretetszolgálat közreműködésével. A tavaly évelején indított programban nem a bajba jutottak helyett fizetett a karitatív szervezet, hanem közösen dolgoztak ki megoldásokat a hátralékok, kölcsönök visszafizetésére. Másfél év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte tartozását csaknem 2 milliárd forint értékben. Egy hét alatt 4 kisgyermek került a Heimpál gyermekkórházba gombelem lenyelése miatt. Van köztük olyan, akit jelenleg is az intenzív osztályon ápolnak. A kórházban évről évre nő az idegentest lenyelés miatt bekerültek száma. Tavaly a több mint 700 eset 30%-ában gombelemet nyeltek le a gyerekek. Idén fél év alatt már több mint 600 ilyen esetet láttak el. Jubileumi fotókiállítás nyílt a Millenáris Parkban, abból az alkalomból, hogy pontosan 40 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Hungaroring. A 40 kép a Mogyoródi versenypálya 1986-os rohamtempójú építkezésétől kezdve mutatja meg a hazai Forma 1-es futamok történetét, egészen a közelmúltban történt modern fejlesztésekig. A tárlat a július 26-ai Magyar Nagydíj végéig látogatható. Új szakmai szervezet jött létre a Magyar Jazz és Improvizatív Zene képviseletére. A Magyar Jazzművészek Fóruma célja, hogy egységes szakmai platformot biztosítson a műfaj alkotói, előadói és oktatói számára, valamint elősegítse a jazz méltó intézményi, kulturális és társadalmi elismerését Magyarországon. A szervezethez minden olyan muzsikus csatlakozhat, aki a jazzt vagy az improvizatív zenét saját művészi tevékenysége részének tekinti, és azonosul a szervezet célkitűzéseivel. Az egykori kivégző helyet bemutató fogháztúra és különleges ritka római aranyérmék is várják idén a múzeumok éjszakájának látogatóit Nagykanizsán. Idén a korábbinál több helyszínen számos olyan programot kínálnak, amelyet szeretnék megmutatni a város értékeit, amelyek a hétköznapokban nem nagyon láthatók. A múzeum főúti épülete lesz a központi helyszín. Koncertek és gyermekprogramok várják az érdeklődőket a 20. Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztiválon, június 20-a és 27-e között. A zenészek nyilvános mesterkurzusokon is részt vehetnek majd. A műfaj kiemelkedő külföldi, mások mellett iráni, horvát és spanyol, valamint magyarországi képviselői vesznek részt az Eötvös József Liszt díjas gitárművész által életre hívott fesztiválon, melyen az esti koncerteket a Vasari Galériában, a nyilvános délelőtti mesterkurzusokat a Ferencsik János Zeneiskolában, a családi programokat pedig a Kisfaludi Galériában rendezik meg. Mától minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható lesz a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinet iroda épülete. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték első fokon azt a karate edzőt, aki a szolnoki kalandparkban felrúgott egy kisfiút 2024 nyarán. A szolnoki járásbíróság védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett, súlyos testi sértés büntettének kísérlete miatt egy év börtönbüntetést szabott ki, 3 év próbaidőre felfüggesztve. Emellett 5 évre eltiltotta a karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, a karate oktatástól, az edzősködéstől, a bemutatástól, bemutatóktól, a versenyzéstől, illetve pénzbüntetésre is ítélte. Az ítélet nem jogerős. Az ügyész és a férfi védője is 3 nap gondolkodási időt kért. Megtalálták a horvátországi hajóbaleset 4. áldozatát. A búvárok az elsüllyedt vitorlásban bukkantak a holttestre 50 méteres mélységben. A szerencsétlenség Split közelében történt. A vitorlás egy menetrend szerint közlekedő katamaránnal ütközött, amely több mint 100 utast szállított. A vitorláson 8 cseh állampolgár tartózkodott. 3 a helyszínen életüket vesztették, 4 megsérültek. Már kérhetnek támogatást a ragadós száj és körönfájás vírus miatt érintett juh- és sertéstartók. A kérelmeket a hónap végéig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A szükséges igazolásokat az illetékes szakmai szervezetek állítják ki, és közvetlenül küldik meg a Magyar Államkincstárnak. A rendőrség nevével és arculati elemeivel visszaélve készítettek csalók hamis weboldalt. A Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbiztonsági portáljának álcázott felületen egy kártékony program letöltésére ösztönözték a látogatókat, amellyel a bűnözők távoli hozzáférést szerezhettek a felhasználók számítógépéhez. A rendőrségi intézkedések után a böngészők már korlátozzák vagy blokkolják az oldalt. A hatóság felhívta a figyelmet arra, hogy soha nem kérnek szoftvertelepítést internetes felületeken keresztül. Megkezdődtek a középszintű szóbeli érettségik. Július 1-ig csaknem 1200 helyszínen több mint 320 ezer diák vizsgázik, ezután hirdetik ki az eredményeket a döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről. Az oktatási hivatal honlapján lehet tájékozódni. Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok többsége is jó vagy kiváló minőségű, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években. A fürdőhelyek vizét a szezon előtt egyszer, majd havonta legalább 1 alkalommal mintavétellel ellenőrzik. Szent Andrási István 2020-ban elhunyt roma festőművész életművét bemutató kiállítás nyílik szerdán Szegeden, a Dóm látogatóközpontban. A Barna hajnalok című tárlaton látható 13 olajkép és 23 grafika lefedi a művész munkásságának valamennyi fő korszakát. A munkák között szerepelnek ikonok, a cigányság hagyományait bemutató alkotások és transzcendens Madonna ábrázolások is. Itthon gyerekeket molesztáló tanárokat tartóztattak le Hajdú-Bihar vármegyében. Az 50-es éveiben járó férfi és nő ugyanabban az intézményben, de egymástól függetlenül vett rá szexuális tevékenységre 2 tanulót. A rendőrök összehangolt akcióban fogták el őket, a férfit május végén, a nőt pedig 5 nappal ezelőtt. Otthonukban mobiltelefonokat, laptopokat és adathordozókat is lefoglaltak. Közzétette és társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-27-es tanév rendjét a kormány. A tervezet szerint az első tanítási nap szeptember 1-e kedd, az utolsó június 18-a péntek. Közzétették az érettségi vizsgák időszakainak tervét is. A tanév rendje több változást is tartalmaz, egyebek mellett kevesebb tantárgyból és kevesebb évfolyamon lesz kompetenciamérés, valamint 6-ból 5-re csökken a nevelés nélküli munkanapok száma. Ezek esetében 1 napról az iskolai diák önkormányzat dönthet. Végül a várható időjárásról. Több felhő zavarhatja a napsütést és elszórtan, de keleten, északkeleten több helyen is kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé élénk, zivatarok idején erős, viharos lesz. Napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép jó reggelt kívánok a hét közepén, június 17, szerda, az év 168. napja, Alida Laura névnap, sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek. Hétvégén itt az év legrövidebb éjszakája, akkor és addig is, és most is az ezredforduló legjobb dalaival telik a nyár. Mindjárt az Allianz Ethnic jön, zenél a Maroon 5, de csak Pink után, Don't Let Me Get Me, 10 perccel múlt 6 óra. Jó reggelt, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék a francia, Allianz Ethnic után az amerikai Maroon 5 érkezik, és 1885-ben ezen a napon Franciaországból megérkezett Amerikába, New Yorkba a Szabadság szobor. Francia, amerikai kéz a kézben, és egymást váltva, így telik a szerda reggel a következő percekben, jön a Makes Me Wonder a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, szép napot kívánok a Bon Jovival együtt. Mindjárt a hírek után ők is hozzáteszik a magukét. Have a nice day! Have a nice day! Nice lesz, de azért északon, északkeleten lehet egy-egy zápor, zivatar, aztán holnap után beköszönt a kánikula, sokkal szárazabb, melegebb és csapadékmentesebb idő jön, azért egy-egy futózápor akkor is benne lesz a pakliban, de kisebb eséllyel, mint ma. Mindjárt friss hírek, aztán zenélünk tovább, rögtön 7:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM, a legjobb zenék!

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV. Megkötötték a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és a Rakamosz közötti, közel 200 méteres hosszú híd is. Új szakmai szervezet jött létre a Magyar Jazz és Improvizatív Zene képviseletére. A Magyar Jazzművészek Fóruma célja, hogy egységes szakmai platformot biztosítson a műfaj alkotói, előadói és oktatói számára, valamint elősegítse a jazz méltó intézményi, kulturális és társadalmi elismerését Magyarországon. A szervezethez minden olyan muzsikus csatlakozhat, aki a jazzt vagy az improvizatív zenét saját művészi tevékenysége részének tekinti, és azonosul a szervezet célkitűzéseivel. Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték első fokon azt a karate edzőt, aki a szolnoki kalandparkban felrúgott egy kisfiút 2024 nyarán. A szolnoki járásbíróság védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett, súlyos testi sértés büntettének kísérlete miatt 1 év börtönbüntetést szabott ki, 3 év próbaidőre felfüggesztve. Emellett 5 évre eltiltotta a karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, a karate oktatástól, az edzősködéstől, a bemutatóktól, a versenyzéstől, illetve pénzbüntetésre is ítélte. Az ítélet nem jogerős. Az ügyész és a férfi védője is 3 nap gondolkodási időt kért. Kárpátaljai gyermekek táboroztatásával indul a Katolikus Karitász nyárvégéig tartó országos programja, amelyben 4000 hátrányos helyzetű gyermek és fiatal vesz részt. Az ottalvos táborokon kívül vándor- és napközis táborokban, illetve fejlesztést nyújtó élménynapokon várják a gyermekeket 40 magyarországi helyszínen. Családok százainak sikerült rendeznie adósságát a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. A tavaly évelején indított programban nem a bajba jutottak helyett fizetett a karitatív szervezet, hanem közösen dolgoztak ki megoldásokat a hátralékok, kölcsönök visszafizetésére. Másfél év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte tartozását csaknem 2 milliárd forint értékben. Végül a várható időjárásról. Több felhő zavarhatja a napsütést és elszórtan, de keleten, északkeleten több helyen is kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé élénk, zivatarok idején erős, viharos lesz. Napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! A hét közepén több felhő zavarhatja a napsütést, és keleten, észak-keleten zápor, zivatar sem kizárt. 25-31 fok között alakul a maximum, aztán holnap már 27-32 fokos nyári melegre lehet készülni. A nyugati határ mentén futó záporral, esetleg zivatarral, de egyre inkább a napsütési és a kánikuláé lesz a főszerep. Pénteken már 30-35 fok között alakul a maximum. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül. Brandytől a What About Us.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Dogchild. Big Rocker.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is itt a 7 óra, úgyhogy jöjjenek a friss hírek, aztán szólnak tovább a legjobb zenék, például Ákostól. Vagy a Soul Searchertől. Hívható SMS Viber szám 0620 55 55 155. Ha dugó baleset van, várom a közlekedési infót. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
5: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
6: Megérkezett a jövő autója Szekszárdra, az Aliszka Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az erőértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszka Autócentrumban. Szekszárd, Vátaszéki út 132.
7: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
8: Fontos a megbízhatóság?
9: Pakronet.
10: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
8: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
9: Pakronet.
10: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
8: Makronet System Kft. Baja internetszolgáltatója.
0: A Best FM-en minden

0: Zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV. Megkötötték a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Toka és a Rakamosz közötti, közel 200 méteres hosszú híd is. Új szakmai szervezet jött létre a Magyar Jazz és Improvizatív Zene képviseletére. A Magyar Jazzművészek Fóruma célja, hogy egységes szakmai platformot biztosítson a műfaj alkotói, előadói és oktatói számára, valamint elősegítse a jazz méltó intézményi, kulturális és társadalmi elismerését Magyarországon. A szervezethez minden olyan muzsikus csatlakozhat, aki a jazzt vagy az improvizatív zenét saját művészi tevékenysége részének tekinti, és azonos a szervezet célkitűzéseivel. Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték első fokon azt a karate edzőt, aki a szolnoki kalandparkban felrúgott egy kisfiút 2024 nyarán. A szolnoki járásbíróság védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett, súlyos testi sértés büntettének kísérlete miatt egy év börtönbüntetést szabott ki, 3 év próbaidőre felfüggesztve. Emellett 5 évre eltiltotta a karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, a karate oktatástól, az edzősködéstől, a bemutatóktól, a versenyzéstől, illetve pénzbüntetésre is ítélte. Az ítélet nem jogerős. Az ügyész és a férfi védője is 3 nap gondolkodási időt kért. Az egykori kivégző helyet bemutató fogháztúra és különleges ritka római aranyérmék is várják idén a múzeumok éjszakájának látogatóit Nagykanizsán. Idén a korábbinál több helyszínen számos olyan programot kínálnak, amelyet szeretnék megmutatni a város értékeit, amelyek a hétköznapokban nem nagyon láthatók. A múzeum főúti épülete lesz a központi helyszín. Megtalálták a horvátországi hajóbaleset 4. áldozatát. A búvárok az elsüllyedt vitorlásban bukkantak a holttestre 50 méteres mélységben. A szerencsétlenség Split közelében történt. A vitorlás egy menetrend szerint közlekedő katamaránnal ütközött, amely több mint 100 utast szállított. A vitorláson 8 cseh állampolgár tartózkodott. 3 a helyszínen életüket vesztették, 4 megsérültek. Végül a várható időjárásról. Több felhő zavarhatja a napsütést és elszórtan, de keleten északkeleten több helyen is kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé élénk, zivatarok idején erős, viharos lesz. Napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt a hét közepén, június 17, Alida, Laura, napja 7 óra elmúlt, Max Szem Levente vagyok. A Kings of Leon, Zuz Máris, Use Somebody, aztán nem sokára a Savage Garden és a Planet Funk egy-egy dala is hallható. Aki dugott balesetet lát, névnapos szülinapos ünnepelne, hívjon vagy írjon. 20-as, 55-55-155.
0: Best

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Június 17-én a sivatagosodás és aszály elleni küzdelem világnapján. Már a 90-es években felismerték, hogy az elsivatagosodás a világ egyik legnagyobb környezetvédelmi problémája. 94. június 17-én több mint 100 ország fogadta el az ENSZ által kezdeményezett egyezményt, amelynek fő célja az volt, hogy a fejlett országok osszák meg az elsivatagosodás elleni technológiákat és tudást, valamint támogassanak képzési programokat a fejlődő országok számára. És ha sivatag, akkor napsütés, mi pedig üldözzük a napot a Planet Funk-kal, Chase the Sun, a 90-es és 2000-es évek belejthetetlen slágerei között. Jó reggelt!
1: Be-

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

Eszefem, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, rögtön 7:30, jönnek a friss hírek, a végén részletes időjárás jelentéssel előjáróban annyit. Keleten, észak-keleten lehet egy-egy zápor, zivatar, 27-31 fok között alakul a maximum. Holnaptól, de főleg péntektől jön a kánikula, pénteken már 30-35 fok lesz. Részletek mindjárt, aztán Christina Aguilera és a Genie in a Bottle folytatja.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV. Megkötötték a Nyíregyháza-Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Toka és Rakamosz közötti, közel 200 méteres hosszú híd is. Új szakmai szervezet jött létre a Magyar Jazz és Improvizatív Zene képviseletére. A Magyar Jazzművészek Fóruma célja, hogy egységes szakmai platformot biztosítson a műfaj alkotói, előadói és oktatói számára, valamint elősegítse a jazz méltó intézményi, kulturális és társadalmi elismerését Magyarországon. A szervezethez minden olyan muzsikus csatlakozhat, aki a jazzt vagy az improvizatív zenét saját művészi tevékenysége részének tekinti, és azonos a szervezet célkitűzéseivel. Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték első fokon azt a karate edzőt, aki a szolnoki kalandparkban felrúgott egy kisfiút 2024 nyarán. A szolnoki járásbíróság védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett, súlyos testi sértés büntettének kísérlete miatt egy év börtönbüntetést szabott ki, 3 év próbaidőre felfüggesztve. Emellett 5 évre eltiltotta a karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, a karate oktatástól, az edzősködéstől, a bemutatóktól, a versenyzéstől, illetve pénzbüntetésre is ítélte. Az ítélet nem jogerős. Az ügyész és a férfi védője is 3 nap gondolkodási időt kért. Az egykori kivégző helyet bemutató fogháztúra és különleges ritka római aranyérmék is várják idén a múzeumok éjszakájának látogatóit Nagykanizsán. Idén a korábbinál több helyszínen számos olyan programot kínálnak, amelyet szeretnék megmutatni a város értékeit, amelyek a hétköznapokban nem nagyon láthatók. A múzeum főúti épülete lesz a központi helyszín. Megtalálták a horvátországi hajóbaleset 4. áldozatát. A búvárok az elsüllyedt vitorlásban bukkantak a holttestre 50 méteres mélységben. A szerencsétlenség Split közelében történt. A vitorlás egy menetrend szerint közlekedő katamaránnal ütközött, amely több mint 100 utast szállított. A vitorláson 8 cseh állampolgár tartózkodott. 3 a helyszínen életüket vesztették, 4 megsérültek. Végül a várható időjárásról. Több felhő zavarhatja a napsütést és elszórtan, de keleten északkeleten több helyen is kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé élénk, zivatarok idején erős, viharos lesz. Napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, 2026. június 17-én szerdán. Alida Laura napja van, nekik és a szülinaposoknak is nagyon sok boldogságot kívánok. 189 éve ezen a napon elfogadták Charles Goodyear gumiszabadalmát. 1943-ban a mai napon született Barry Manilow, Emmy, Tony és Grammy díjas ikon, aki évtizedek óta tölti meg a Las Vegas-i színpadokat, és többek között ezt a dalt köszönhetjük neki. 1994-ben ezen a napon történt az évszázad autós üldözése, egész Amerika a képernyőkre tapadt, amikor a rendőrség élőadásban, csigatempóban követte a gyilkossággal vádolt O.J. Simpsont és az ő fehér Ford bronkóját a Los Angeles-i autópályán. Közel 95 millióan nézték élőben, még az NBA döntő közvetítését is megszakították miatta. 1980-ban a mai napon született Venus Williams, amerikai teniszezőnő, és 1987. június 17 megszületett Kendrick Lamar, a modern hip-hop egyik legnagyobb hatású zsenie. No more please stop, no more hashtag booed up screenshots, no more trying to make me jealous on your birthday, you know just how. Még egyszer sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
4: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
5: Fontos a megbízhatóság.
6: Makronet.
7: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
5: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
6: Makronet.
7: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
5: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanat.

0: a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV. Megkötötték a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és a Rakamasz közötti, közel 200 méteres hosszú híd is. Új szakmai szervezet jött létre a Magyar Jazz és Improvizatív Zene képviseletére. A Magyar Jazzművészek Fóruma célja, hogy egységes szakmai platformot biztosítson a műfaj alkotói, előadói és oktatói számára, valamint elősegítse a jazz méltó intézményi, kulturális és társadalmi elismerését Magyarországon. A szervezethez minden olyan muzsikus csatlakozhat, aki a jazzt vagy az improvizatív zenét saját művészi tevékenysége részének tekinti, és azonosul a szervezet célkitűzéseivel. Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték első fokon azt a karate edzőt, aki a szolnoki kalandparkban felrúgott egy kisfiút 2024 nyarán. A szolnoki járásbíróság védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett, súlyos testi sértés büntettének kísérlete miatt egy év börtönbüntetést szabott ki, 3 év próbaidőre felfüggesztve. Emellett 5 évre eltiltotta a karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, a karate oktatástól, az edzősködéstől, a mutatóktól, a versenyzéstől, illetve pénzbüntetésre is ítélte. Az ítélet nem jogerős. Az ügyész és a férfi védője is 3 nap gondolkodási időt kért. Kárpátaljai gyermekek táboroztatásával indul a Katolikus Karitász nyár végéig tartó országos programja, amelyben 4000 hátrányos helyzetű gyermek és fiatal vesz részt. Az ottalvos táborokon kívül vándor- és napközis táborokban, illetve fejlesztés nyújtó élménynapokon várják a gyermekeket 40 magyarországi helyszínen. Családok százainak sikerült rendeznie adósságát a máltai szeretetszolgálat közreműködésével. A tavaly évelején indított programban nem a bajba jutottak helyett fizetett a karitatív szervezet, hanem közösen dolgoztak ki megoldásokat a hátralékok, kölcsönök visszafizetésére. Másfél év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte tartozását csaknem 2 milliárd forint értékben. Végül a várható időjárásról. Több felhő zavarhatja a napsütést, és elszórtan, de keleten, északkeleten több helyen is kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé élénk, zivatarok idején erős, viharos lesz. Napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Igazi nyári zenék Diana King-től, Shy Guy Cisco-tól a Tong Song, az órát pedig Lionel Lewis indítja. 3 perccel múlt 8 óra, jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó készülődést a Best FM-mel. Június 17-e szerda van, Alidák, Laurák, nekik sok boldog névnapot kívánok, és istenéltesse a szülinaposokat is. Max Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

0: Best FM, a legjobb zenék. Egy fokkal nyugisabb a szerda reggel, mint például a tegnapi a közlekedés szempontjából. Nem tudok balesetről, és különösebben nagy dugó sincs. A szokásos az M1-es Budapest felé Szárliget és az M0-es csomópont között az erős forgalom miatt szakaszosan torlódik, lassul. Ha van közlekedési info, várom a 0620 55 55 155-re, és ha már szóba került a nyugis reggel, így is megyünk tovább egy kis reggi beütésű popzene Sean Paultól és Sashától I'm Still In Love a Besten. Jó reggelt!
1: Best FM! Best FM! A legjobb zenék.
2: When come the thing them call a broken heart, this blessed love will never part. You don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha.

0: Best FM, a legjobb zenék. Fokozódik a meleg a hét közepén, ma már nagyon-nagyon közel leszünk a 30 fokhoz, holnap már át is léphetjük majd. Az érkező kánikula előtt viszont még záporok, zivatarok hűsíthetik a levegőt. Részletes időjárás jelentés mindjárt. Rögtön 8:30, jó reggelt, a hírek után a Simply Red zenél.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV. Megkötötték a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és Rakamosz közötti, közel 200 méteres hosszú híd is. Új szakmai szervezet jött létre a Magyar Jazz és Improvizatív Zene képviseletére. A Magyar Jazzművészek Fóruma célja, hogy egységes szakmai platformot biztosítson a műfaj alkotói, előadói és oktatói számára, valamint elősegítse a jazz méltó intézményi, kulturális és társadalmi elismerését Magyarországon. A szervezethez minden olyan muzsikus csatlakozhat, aki a jazz vagy az improvizatív zenét saját művészi tevékenysége részének tekinti, és azonosul a szervezet célkitűzéseivel. Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték első fokon azt a karate edzőt, aki a szolnoki kalandparkban felrúgott egy kisfiút 2024 nyarán. A szolnoki járásbíróság védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett, súlyos testi sértés büntettének kísérlete miatt egy év börtönbüntetést szabott ki, 3 év próbaidőre felfüggesztve. Emellett 5 évre eltiltotta a karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, a karate oktatástól, az edzősködéstől, a bemutatóktól, a versenyzéstől, illetve pénzbüntetésre is ítélte. Az ítélet nem jogerős. Az ügyész és a férfi védője is 3 nap gondolkodási időt kért. Kárpátaljai gyermekek táboroztatásával indul a Katolikus Caritas nyárvégéig tartó országos programja, amelyben 4000 hátrányos helyzetű gyermek és fiatal vesz részt. Az ottalvos táborokon kívül vándor- és napközis táborokban, illetve fejlesztés nyújtó élménynapokon várják a gyermekeket 40 magyarországi helyszínen. Jubileumi fotókiállítás nyílt a Millenáris Parkban, abból az alkalomból, hogy pontosan 40 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Hungaroring. A 40 kép a Mogyoródi versenypálya 1986-os rohamtempójú építkezésétől kezdve mutatja meg a hazai Forma 1-es futamok történetét, egészen a közelmúltban történt modern fejlesztésekig. A tárlat a július 26-ai Magyar Nagydíj végéig látogatható. Végül a várható időjárásról. Több felhő zavarhatja a napsütést és elszórtan, de keleten, északkeleten több helyen is kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé élénk, zivatarok idején erős, viharos lesz. Napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. 0620-55-55-155-ös számunkra. Azt írta valaki, dugó az M7-esen az 51-estől Székesfehérvár felé, az 54-esnél korlátot cserélnek. Köszönjük szépen, jó utat, és sajnos itt még nincs vége. Egy műszaki hibás kamion akadályozza a forgalmat az M0-áson, az M6-os csomópontja előtt az M5-ös felé vezető oldalon. A lassítósávon tessék figyelni, és a kamion mögötti törmelékre is 2-3 kilométeres a torlódás. És autó, illetve tréler ütközött az 5-ös főút Dabasi szakaszán, a 39-es kilométernél a félútpályát lezárták. Jó utat, ha dugó baleset van, hívható SMS Viber számunk még egyszer 0620-55-55-155. CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat, így megy tovább a szerda reggel a Besten.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Perceink maradtak, 9 óráig jönnek a friss hírek, aztán szólnak újból a legjobb zenék, például a Shakedown-tól. Vagy a Bell Hello-tól.

0: Hívható SMS Viber számunk változatlan 0620 5555 155. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es éve.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV. Megkötötték a Nyíregyháza-Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Toka és a Rakamosz közötti, közel 200 méteres hosszú híd is. Új szakmai szervezet jött létre a Magyar Jazz és Improvizatív Zene képviseletére. A Magyar Jazzművészek Fóruma célja, hogy egységes szakmai platformot biztosítson a műfaj alkotói, előadói és oktatói számára, valamint elősegítse a jazz méltó intézményi, kulturális és társadalmi elismerését Magyarországon. A szervezethez minden olyan muzsikus csatlakozhat, aki a jazzt vagy az improvizatív zenét saját művészi tevékenysége részének tekinti, és azonos a szervezet célkitűzéseivel. Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték első fokon azt a karate edzőt, aki a szolnoki kalandparkban felrúgott egy kisfiút 2024 nyarán. A szolnoki járásbíróság védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett, súlyos testi sértés büntettének kísérlete miatt egy év börtönbüntetést szabott ki, 3 év próbaidőre felfüggesztve. Emellett 5 évre eltiltotta a karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, a karate oktatástól, az edzősködéstől, a bemutatóktól, a versenyzéstől, illetve pénzbüntetésre is ítélte. Az ítélet nem jogerős. Az ügyész és a férfi védője is 3 nap gondolkodási időt kért. Egy hét alatt 4 kisgyermek került a Heimpál gyermekkórházba gomb elem lenyelése miatt. Van köztük olyan, akit jelenleg is az intenzív osztályon ápolnak. A kórházban évről évre nő az idegentest lenyelés miatt bekerültek száma. Tavaly a több mint 700 eset 30%-ában gombelemet nyeltek le a gyerekek. Idén fél év alatt már több mint 600 ilyen esetet láttak el. Az egykori kivégző helyet bemutató fogháztúra és különleges ritka római aranyérmék is várják idén a múzeumok éjszakájának látogatóit Nagykanizsán. Idén a korábbinál több helyszínen számos olyan programot kínálnak, amelyet szeretnék megmutatni a város értékeit, amelyek a hétköznapokban nem nagyon láthatók. A múzeum főúti épülete lesz a központi helyszín. Végül a várható időjárásról. Több felhő zavarhatja a napsütést és elszórtan, de keleten, északkeleten több helyen is kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé élénk, zivatarok idején erős, viharos lesz. Napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában felidézzük Seal debütálását Adamski Killer című óriási slágerében. Egy romantikus dallal itt lesz a Rednecks, Wish You Were Here, George Michaelt és KLF-et is tartogatok, de csak is Jerry Halliwell dala után. Michi Colatino, így indul az óra, 4 perc múlt 9, hello, jó reggelt, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenéjék a vonalban, egy kedves hallgató, aki szeretne üzenni. Kinek és mit?
1: Boldog ballagás minden 8.
2: Igen. Azt üzenni, köszönjük szépen.
0: Honnan hívtatok?
2: Budapestről.
0: Aha, és akkor ma van a ballagás?
2: Nem, pénteken van.
0: Pénteken. Melyik suli?
2: Kapocs, magyar-angol, két anyag általános iskolából.
0: Akkor jó ballagást és jó nyarat kívánok.
1: Nagyon szépen köszönjük.
2: Oké, és viszontlátásra.
0: Bárcsak itt lennél már, szól a Rednex dala, I Wish You Were Here, a nyári szünethez, ami egyébként most már tényleg pár nap is kezdődik is.
3: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, egy gyors közlekedési hír. A fővárosból utoléréses baleset történt az M3-as bevezetőn, a centrum felé vezető oldalon. A 12-es kilométernél a belső sávot foglalják el a sérült járművek. Óvatosan jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. A felejthetetlen Fábián Júli énekel.
1: Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Azaz az ezredforduló legjobb dalaival, konkrétan erről énekel Robbie Williams. We got szól majd a Millennium, és jön a Back to Black is. Akár péntek, akár szombat, nekem mindegy, ez csak gyere majd holnap. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, ha dugó baleset van, várom a közlekedési infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV. Megkötötték a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és Rakamosz közötti, közel 200 méteres hosszú híd is. Új szakmai szervezet jött létre a Magyar Jazz és Improvizatív Zene képviseletére. A Magyar Jazzművészek Fóruma célja, hogy egységes szakmai platformot biztosítson a műfaj alkotói, előadói és oktatói számára, valamint elősegítse a jazz méltó intézményi, kulturális és társadalmi elismerését Magyarországon. A szervezethez minden olyan muzsikus csatlakozhat, aki a jazzt vagy az improvizatív zenét saját művészi tevékenysége részének tekinti, és azonosul a szervezet célkitűzéseivel. Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték első fokon azt a karate edzőt, aki a szolnoki kalandparkban felrúgott egy kisfiút 2024 nyarán. A szolnoki járásbíróság védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett, súlyos testi sértés büntettének kísérlete miatt egy év börtönbüntetést szabott ki, 3 év próbaidőre felfüggesztve. Emellett 5 évre eltiltotta a karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, a karate oktatástól, az edzősködéstől, a mutatóktól, a versenyzéstől, illetve pénzbüntetésre is ítélte. Az ítélet nem jogerős. Az ügyész és a férfi védője is 3 nap gondolkodási időt kért. Egy hét alatt 4 kisgyermek került a Heimpál gyermekkórházba gombelem lenyelése miatt. Van köztük olyan, akit jelenleg is az intenzív osztályon ápolnak. A kórházban évről évre nő az idegentest lenyelés miatt bekerültek száma. Tavaly a több mint 700 eset 30%-ában gombelemet nyeltek le a gyerekek. Idén fél év alatt már több mint 600 ilyen esetet láttak el. Dubajban fogtak el egy magyar áfacsalót, aki a gyanú szerint egy mobiltelefonokkal üzletelő bűnbanda tagja volt. A csalók 2 év alatt 5,5 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek. Az elfogott férfi ellen költségvetési csalás miatt folyik eljárás, a szegedi járásbíróság elrendelte a letartóztatását. Végül a várható időjárásról. Több felhő zavarhatja a napsütést és elszórtan, de keleten-északkeleten több helyen is kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé élénk, zivatarok idején erős, viharos lesz. Napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Nézőpont kérdése. A címe a DB Bulvár vidám zenéjének Point of View. Előtte még Whitney Houston énekel, az órát Craig David indítja 5 perccel múlt 10. Hello, jó munkát, jó utat! A Best FM-mel hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok. Ez a
0: Best FM.

Ezt a fem a legjobb zenék. Bár Robbie Williams óriási slágere az Angels tette őt globális szupersztárrá, a dal a brit slágerlistán valójában csak a negyedik helyig jutott. A most érkező Millennium volt az első olyan szólódala, amelynek sikerült felkapaszkodnia a brit slágerlista legfelső fokára. Érdekesség, hogy pont az All Saints nevű lánycsapatot ütötte el az első helytől, a dolog pikantériája pedig, hogy Robbie akkoriban éppen a csapat egyik énekesnőjével, Nicole Appletonnal alkotott egy párt, eljegyzésük is volt. Robbie nevetve úgy kommentálta a slágerlistás harcot, hogy valakit félre kellett söpörnie az útból, és a sors úgy hozta, hogy ez pont a Mennyasszonya csapata lett.

0: Best FM, a legjobb zenék. A történelmet író Messi mester hármasában nyert Argentina Algéria ellen 3-0-ra tegnap este a foci VB-n. Zinedine Zidane fiának, Luka Zidane-nak lőtt hármat a 38 éves argentin. Messi a meccs után úgy nyilatkozott, ez sokkal több, mint amit gyerekként el tudtam volna képzelni, és ma is lesz jó foci a VB-n. 7-től Portugália, Kongói Demokratikus Köztársaság, este 10-től pedig Anglia, Horvátország. Jó szurkolást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az érkező kánikula előtt ma még záporok, zivatarok hűsíthetik a levegőt. Ma 30 fok alatt

0: és jön a Black Eyed Peas is. +20 55 55 155 telefon, SMS, Viber, ha például dugó vagy baleset van valahol, várom a közlekedési infót.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Belső vizsgálatok indulnak az aranykonvoj ügyében. Kiváló a vízminőség a nagy tavakon. Autópályára zuhant egy kis repülő Texasban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Azonnali belső vizsgálat indul az úgynevezett aranykonvoj ügyében. Ezt Magyar Péter miniszterelnök rendelt el az adóhatóságnál, a terrorelhárítási központnál és minden érintett szolgáltatónál. Még márciusban Magyarországon tartóztatták fel a hatóságok az egyik ukrán bank Ausztriából Ukrajna felé tartó pénzszállítóját. 27 milliárd forint értékű aranyat és készpénzt foglaltak le, amelyet hónapokkal később adtak vissza. Az ügyben több feljelentés is született. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyének többsége kiváló minősítést kapott, és a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak nagy részén is jók az eredmények. A vízminőséget évente legalább négyszer vizsgálják, mondta a rádiónknak Varga Márta, a Népegészségügyi Központ vízhigiénés szakértője.
2: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e szennyezésre utaló jeleket. Az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik, a mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiségét vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és ez alapján következtetünk arra, hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
1: 10 új korszerű teherautóval bővíti téli flottáját a Magyar Közút. A saját forrásból beszerzett összkerékhajtású járművek hóekével és hószóróval felszerelve segítik majd az utak síkosságmentesítését és a hóeltakarítást országszerte. A beszerzéssel elsősorban a több mint 20 éves elhasználódott gépeket váltják ki, de a növekvő üzemeltetési feladatok miatt is szükség volt az új teherautókra. Autópályára zuhant és kigyulladt egy kis repülő Texasban. Egy ember életét vesztette, a fedélzeten hatan tartózkodtak. A rendőrség szerint az autópályán haladó járművek utasai közül senki sem sérült meg. Szemtanúk a helyszínen próbálták betörni a pilótafülke ablakát, hogy segítsenek a bent rekedteknek. A baleset miatt az autópályát mindkét irányban lezárták. Ma sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, de főként keleten, észak-keleten, valamint a nyugati és déli határvidéken záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A zivatarokat erős, akár viharos szellőkések kísérhetik. A csúcs hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel, délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Pénteken pedig már igazi strandidő ígérkezik sok napsütéssel, csapadék nélkül, 29-34 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ma káció, holnap akáció, holnap után itt a vakáció, és ahogy hallottuk, igazi kánikulával indul a nyári szünet, ami viszont változatlan nálunk, hogy a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei szólnak. Ebben az órában Rosellae, az Everybody's Free, itt lesz Brandy and Monica és a The Boy Is Mine, az órát pedig a Limp Bizkit indítja. Behind Blue Eyes, 4 perc elmúlt 11, hello, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, house, rave és eurodance stílusok keverednek a Rosalla Everybody's Free című slágerében, és akkor jöjjön egy másik stílus, a pop, amely szerdánként hallható a Best FM esti mix műsorában a Night Shift-ben, 6-tól White Boy-tól, 7-től DJ Effendi-től.

0: Jazz FM, a legjobb zenék. Figyelem, lerobbant egy kamion az M0-áson az M5-ös felé a 6-os főút csomópontja előtt. Útszűkületre kell számítani a lassító sávon. Jó utat, ha dugó baleset van. Várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: DJ Sammy Heaven című dalával, a stúdióban pedig Majoros Ritával indul a Best délután. Jó étvágyat az ebédhez, rádiózunk együtt holnap is. Max M. Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nem érdemes félváról venni az UV-sugárzást, tacskókölyköket találtak egy román kisbuszban, több millió vadméh él egy amerikai temető alatt. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Óvni kell a bőrünket a kánikulában, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat alelnöke. Lengyel Zsuzsanna rádiónknak elmondta, erős UV-sugárzás esetén akár 15-20 perc alatt is leéghetünk, ha nem védekezünk megfelelően. A szakember szerint fontos a fényvédelem, és a napozást sem érdemes túlzásba vinni.
2: Nincsen egészséges barnaság, ami azt jelenti, hogy kifejezetten napozni nem ajánlott. Ez mindenképpen a bőrnek a stresszét mutatja. Nagyon-nagyon fontos, hogy megfelelően védjük a bőrünket minden körülmények között, és hát a fényvédelmi szokások, ugye itt az, hogy az árnyékkeresés, ami nagyon fontos, az, hogy viseljünk olyan ruházatot, ami fedi a bőrünket, hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor pedig a fényvédőkrémet használjuk mindenképpen.
1: Emelkedtek a bérek áprilisban, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A teljes munkaidőben dolgozóknál 541 ezer forint a nettó átlagkereset, ez 11,2%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A reálkereset 8,9%-kal nőtt, vagyis a bérek vásárló ereje is emelkedett. A legmagasabb átlagbéreket továbbra is a pénzügyi és az informatikai területen mérték, a legalacsonyabbakat pedig a vendéglátásban. 6 tacskó kölyköt találtak egy román kisbusz ülései alatti rejtekhelyen az M5-ös autópályán. A pénzügyőrök halkinszítésre lettek figyelmesek, majd a megemelt padlólemez alatt rábukkantak az alig 5-6 hetes állatokra. A sofőr azt állította, hogy Romániából Franciaországba vitte volna a kutyákat a családtagjainak. A kölyköknek nem volt csipjük, oltásuk és útlevelük sem, ezért a hatósági állatorvos megtiltotta a továbbszállításukat. A kiskutyákat elkobozták és állatvédőkhöz kerültek. Hatalmas föld alatti mély telepet fedeztek fel egy temetőben az amerikai New York államban. A Cornell Egyetem kutatói szerint akár 5,5 millió vadméh is élhet a terület alatt. A rovarok földben fészkelő vadméhek, amelyek fontos szerepet játszanak a gyümölcsfák, különösen az almafák beporzásában. A szakemberek szerint a felfedezés arra is rámutat, hogy a temetők és más zavartalan zöld területek fontos menedéket jelenthetnek a beporzók számára. Ma alapvetően napos meleg időre készülhetünk, de a gomoly felhők több helyen magasabbra törhetnek. Záporok, zivatarok főként keleten, északkeleten, valamint a határvidékeken fordulhatnak elő, estére azonban ezek fokozatosan megszűnnek. A hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap még több lesz a napsütés, csapadék már csak néhol alakulhat ki, miközben tovább erősödik a felmelegedés. Délután 27-32 fok várható. Pénteken száraz nyári idő jön, helyenként már 34 fokos csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Megtöltjük a délután ma is felejthetetlen slágerekkel. Szép napot mindenkinek, csodás szerdát, én Majoros Rita vagyok. Önök a Best FM-et hallgatják és a legjobb helyen járnak, hogy igazán jól érezzék magukat. Például a Unique dalával jön a Füstláng nélkül, de itt lesz Spike, jön Vanessa Carlton, még a 4-es Street is, most pedig DJ Sammy indít. Jön a Heaven!
0: Best FM!

Best FM, a legjobb zenék. Szép szerda délutánt kívánok mindenkinek. Remélem, hogy jól telik a hét, jól telik ez a nap, és hát, hogy jól fog telni a délután is. Ha Best FM-et választják, ez biztosan így lesz. Úgyhogy gyerünk együtt tovább. Jöhet az ebéd utáni desszert, mellé pedig a legjobb zenék. De aki úton van, ő is mindenképpen válassza a Best FM-et, mert hogy közlekedési információkkal is jelentkezem folyamatosan. Hozom a nap kérdését is nem sokára, de előtte a Spike és a Respect viszi tovább a délutánt. Legyen szép a napjuk, és tartsanak velem! Thank you.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy, emil más most.

0: Yeah.
1: Best FM a legjobb zenék, ahogy minden délután mondani szoktam. Utazunk ma is együtt. Ha valakinek közlekedési információja van, megköszönöm, hogyha elküldi vagy felhív vele, én pedig ahogy megkapom az infókat, már adom is tovább önöknek. Például azt, hogy az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és Sztárliget között műszaki hiba miatt megállt egy teherautó. Az 50-es kilométernél a külső sávot teljes szélességében el is foglalja. A forgalom csak az átterelt belső sávon tud haladni. Szintén az M1-esen Hegyeshalom felé a komáromi terelésnél lezárták a külső sávot karbantartási munkák miatt. A forgalom csak az átterelt sávon tud haladni, úgyhogy a terelés előtt legalább 2-3 kilométeres már a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is az útinfókat. Jó utat mindenkinek!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM-en.
1: Sarám, Eddie Murphy feldolgozása zárta az órát, ez volt a Party of the Time. A friss hírek pár perc múlva jönnek, mert mindjárt egy óra után a Christina Aguilera és Lil Kim nyitja majd az órát. Jön a Can't Hold Us Down. És jön majd Beri is, és az ébredj velem.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rekord közelben a velencei tóvízszintje, egyre népszerűbb a kerékpáros turizmus, vádemelés a majomcsempész ellen. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A záporok és zivatarok ellenére továbbra is komoly a csapadék hiány az ország nagy részén, ez pedig az állóvizeket is megviseli. A Balaton vízszintje Siófoknál 78 cm-re csökkent, és a kánikulával erősödő párolgás tovább ronthat a helyzeten. A velencei tónál még aggasztóbbak az adatok, a Gárnál mindössze 54 cm-es vízállást mértek, ami már csak 1 cm-rel marad el a 2022-es negatív rekordtól. A vízhiány több helyen már szabad szemmel is látható. Gárdonyi és Pákosz térségében egyre nagyobb területekről húzódik vissza a tóvize. Szakmai javaslatokat készít a Magyar Bank Szövetség a kamatstop jövőjéről. Becsei András alelnök szerint jelenleg mintegy 220 ezer jelzálló hitelszerződés tartozik az intézkedés hatálya alá, közülük a jegybank adatai alapján nagyjából 19 ezer ügyfél tekinthető sérülékenynek. A bankszövetség olyan megoldásokat dolgoznak ki, amelyek a valóban rászoruló adósokat védenék. A kormány tervei szerint a kamatstop szeptember 30-áig maradhat érvényben. Addig szakmai és társadalmi egyeztetések zajlanak. Egyre népszerűbb itthon a kerékpáros turizmus, a legtöbben a balatoni bringa körutat, a dunamenti kerékpárutakat és a Tiszató körüli szakaszokat választják. A bővülő infrastruktúra és a természeti adottságok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a kerékpározás egyre nagyobb vonzerőt jelent, mondta el rádiónknak Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatója.
2: Egyre többen választják a fenntartható, aktív turisztikai formákat, és az egyik jövője a turizmusnak, különösen, hogyha olyan turisták vannak, akik egyre inkább gondolnak arra, hogy megismerjék azt, hogy milyen a zöld turizmus, milyen a szelíd turizmus.
1: Majomcsempész bukott le Zalában, egy román férfi egy aranyfejű oroszlán majmocskát próbált Olaszországba vinni. Az állatot Moldáviában szerezte és a kislányának szánta ajándékba. Az adóhatóság járőrei a Rédicsi határátkelőnél találták meg a majmot, egy kis busz beépített monitora mögötti rekeszben egy szűk műanyag dobozba zárva. Az állatnak nem voltak meg a szükséges iratai és engedélyei, ezért elkobozták, majd a fővárosi állatkertbe vitték. A férfi ellen természetkárosítás miatt emeltek vádat. Ma sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, de főként keleten, észak-keleten, valamint a nyugati és déli határvidéken záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A zivatarokat erős, akár viharos szellőkések kísérhetik. A csúcs hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel, délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Pénteken pedig már igazi strandidő ígérkezik sok napsütéssel, csapadék nélkül, 29-34 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is csak a legizgalmasabb zenék itt a Best FM-en, így 4 perccel egy óra után, csak hogy pontos legyek. Majoros Rita vagyok, szép délutánt kívánok a folytatásban is mindenkinek. Tartsanak velem és a legjobb hangulatú zenékkel, mint a Simply Red és az Ain't That a Lot of Love. Jön majd a Depeche Mode, és most pedig Christina Aguilera, Lil Kimmel indítja az órát.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. A New Level Empire dalát hallottuk, ez volt a Valami legyen, a folytatásban a Maroon 5 zenél. Na de előtte még nézzünk egy napi kérdést. Ma arra vagyok kíváncsi, mi volt az a hazugság, amit a legtöbbször mondtunk életünkben. És itt most nem csak feltétlen nagy hazugságokra gondolok, hanem például olyanokra, hogy jól vagyok. Amikor valaki megkérdezte, hogy hogy vagyunk. Talán ez az a kérdés, amire a legtöbbször szoktunk hazudni, mondhatom így. 0620-55-55-155 jöhetnek ide a válaszok arra a kérdésre, mi az a hazugság, amit a legtöbbször mondtunk életünkben. Jöhetnek az üzenetek Facebookon és Instagramon is, ott is ott vagyunk, hogyha jöhetnek a kommentek, és ahogy ígértem, a Maroon 5 dala is, She Will Be Loved, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Tessék figyelni az M1-esen, mert Budapest felé Tatabánya és Szárliget között elszállították a műszaki hibás kamiont. Az 50-es kilométernél megindult a forgalom, de a kamion torlódás továbbra is több kilométer hosszú, csak lassan tud feloszlani. Több autó ütközött Bicskénél, Budapest felé az átterelt sávon, szintén az M1-esen. A 37-es kilométernél a helyszínelés idejére a forgalom Hegyeshalom felé csak a leálló sávon halad, Budapest felé pedig csak a külső sávon. A két esemény miatt Budapest felé a következő órákban jelentős forgalmi dugó várható, úgyhogy aki teheti, kerülje el a pálya Tata és Bicske közötti szakaszát. Erre az 1-es főúton vagy Győrtől a 10-es főúton van lehetőség. 0620 55 55 155, ha valakinek jobb ötlete van, megköszönöm, ha megírja. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
2: Voltam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mindjárt délután 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán az Ace of Base,

0: Hírek a Best FM-en.
1: Beköszönhet az igazi strandidő. Kánikula, ne üssük túl a lakást a melegben. Kiváló a vízminőség a nagy tavakon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ne hűtsük túl a lakást a kánikulában, a légkondicionálók helyes használatára figyelmeztet a Népegészségügyi Központ. Azt javasolják, hogy a kinti és a benti hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál, hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is megfelelő lehet. Fontos az is, hogy a hideg levegő ne áramoljon ránk közvetlenül, és rendszeresen szellőztessünk is. Rendkívüli parlamenti ülés lehet a jövő héten. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek elfogadása szükséges ahhoz, hogy Magyarország hozzáférjen az uniós forrásokhoz. Ezért kezdeményezte az országgyűlés összehívását. A csomagban egyebek mellett a médiatörvény, a felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú javaslatok, valamint a vizsgáló bizottságokról szóló előterjesztés is szerepel. Mivel a parlament tavaszi ülésszaka már véget ért, nyáron csak rendkívüli ülésen lehet szavazni a javaslatokról. Magyarország csatlakozott az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez. Az élő környezetért felelős minisztérium szerint hazánk ezzel is megerősítette elkötelezettségét a fenntartható erdőgazdálkodás és az erdők ellenálló képességének növelése mellett. A tárca kiemelte, az éghajlatváltozás, az erdőtüzek és más globális kihívások csak nemzetközi együttműködéssel kezelhetők. A kezdeményezés a tudományos eredmények, az innováció és a digitális technológiák szélesebb alkalmazását is támogatja. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyének többsége kiváló minősítést kapott, és a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak nagy részén is jók az eredmények. A vízminőséget évente legalább 4-szer vizsgálják, mondta a rádiónknak Varga Márta, a Népegészségügyi Központ vízhigiénész szakértője.
2: Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e tenyezésre utaló jeleket. Az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik. A mintában a laboratóriumokban 2 baktérium mennyiségét vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize.
1: Ma alapvetően napos meleg időre készülhetünk, de a gomoly felhők több helyen magasabbra törhetnek. Záporok, zivatarok főként keleten, északkeleten, valamint a határvidékeken fordulhatnak elő. Estére azonban ezek fokozatosan megszűnnek. A hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap még több lesz a napsütés, csapadék már csak néhol alakulhat ki, miközben tovább erősödik a felmelegedés. Délután 27-32 fok várható. Pénteken száraz nyári idő jön, helyenként már 34 fokos csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után járunk, szép délután mindenkinek, itt vagyunk a hét, a munkahét közepén, és egy kicsit néha döcögős a szerda, úgyhogy én ehhez hozom a legjobb zenéket. Például a Faith No More-tól jön az Easy, hogy egy kicsit könnyebben vegyük az akadályokat, de jön az Art for Dodger, és most pedig a Madison Avenue és a Who the Hell Are You. Majoros Rita vagyok, szép délutánt kívánok mindenkinek.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A napkérdésem az, hogy mi volt az a hazugság, amit a legtöbbször mondtunk eddig életünkben. Azt írja Kati, mindjárt indulok. Miközben még törölközőben kerestem a kulcsomat, a sminkemet és mindenféle mást meg, hát még azt se tudtam, mit vegyek fel. Minden napjaim. Azt írja Zoli, csak egy részt nézek meg a sorozatból, aztán hajnal 2-kor még mindig megy a következő, meg a következő, meg a következő epizód, és ez általában hétköznap, amikor másnap munkába kell menni. Laci azt írja, nem aludtam el, csak pihentetem a szemem, főként amikor moziban vannak, vagy éppen filmet néznek. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még a hasonló hazugságok, füllentések, akár Facebookon és Instagramon is lehet írni, kikerült egy poszt a kérdéssel, úgyhogy várom a válaszokat. Cserébe hozok egy igazán generációkon átívelő dalt, mert hogy jön a Faith No More és az Easy, amiről sokan azt gondolják, hogy egyébként ez egy eredeti Faith No More dal, de ez egyáltalán nincs így. A 70-es években még Lionel Richie írta és énekelte a Commodores-szal. Úgyhogy érkezzen egy igazán melankólikus dal, egy ilyen felszabadult, szabadság hangulatú dal. Faith No More, Easy a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, szép délutánt kívánok minden autózónak, utazónak, bármilyen járművön is legyen. A Budapest egészen jól járható, ezt írja Feri, ő egyébként taxisként dolgozik, és azt mondja, hogy szerinte egész jó a város. Az M1-es autópályán viszont figyelni kell, mert korábban több autó ütközött Bicskénél, Budapest felé az átterelt sávon. A 37-es kilométernél a helyszínen is befejeződött, minden sávon elindult a forgalom, a torlódás viszont 6-7 kilométeres, ami azért eléggé lassan szűnik meg. A 2-es főúton Rétság belterületén pedig folyik a munka, az 56-os kilométernél félútpályát lezártak, a forgalom jelentősen több kilométeren torlódik, emiatt a fennakadás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt a 94.3 Best FM-en mindenkinek tartalmas szerda délután, kedves baljai és környéki hallgatók. Örülök, hogy ma is találkozunk. Tegnap megígértem, hogy jelentkezem a délutáni órákban, és itt vagyok egészen este 6-ig. A mikrofon mögött Molek Csongor, és indítja az első közös óránkat most a Basement Jacks. Tőlük szól a Good Luck.
0: 94.3

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Mindenkinek nagyon szép délutánt kívánok szerdára, és tudom, elég sokan melóznak, úgyhogy plusz kitartást, kedves bolyai hallgatók. Pörgetjük még a munkaidőt is a jó zenékkel. A nevem Oleg Csongor, nézzük a csütörtökön, milyen időnk lesz itt a déli ország részben. A hozzáértők azt mondják, hogy a csúcsérték 27-32 fok körül alakul majd a kora délutáni órákban, és leginkább a napsütést élvezhetjük. Hát gomoly felhőt akarja majd a napsütést egy-két területen, és kicsi eséllyel jelentéktelen mennyiségű csapadék előfordulhat, de inkább ne erre készüljünk. Az északi a szelet helyenként majd erősebb élénkebb lökések kísérhetik itt a déli ország részben. Pollen terhelés, kedves allergiás hallgatók, hát beindult már a szezon jó pár hete, de jó pár napja sok minden nem változott a pollen terhelés, a pázsitűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja tartja magát közepes tartományban. Papírzsep ilyenkor a legfontosabb eszközünk. A Korsz együttes nagy slágere következik most a Besten, a Breathless című felvétel. Yeah.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV. Megkötötték a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Toka és a Rakamosz közötti, közel 200 méteres hosszú híd is. Új szakmai szervezet jött létre a Magyar Jazz és Improvizatív Zene képviseletére. A Magyar Jazzművészek Fórum a célja, hogy egységes szakmai platformot biztosítson a műfaj alkotói, előadói és oktatói számára, valamint elősegítse a jazz méltó intézményi, kulturális és társadalmi elismerését Magyarországon. A szervezethez minden olyan muzsikus csatlakozhat, aki a jazzt vagy az improvizatív zenét saját művészi tevékenysége részének tekinti, és azonosul a szervezet célkitűzéseivel. Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték első fokon azt a karate edzőt, aki a szolnoki kalandparkban felrúgott egy kisfiút 2024 nyarán. A szolnoki járásbíróság védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett, súlyos testi sértés büntettének kísérlete miatt egy év börtönbüntetést szabott ki, 3 év próbaidőre felfüggesztve. Emellett 5 évre eltiltotta a karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, a karate oktatástól, az edzősködéstől, a bemutatóktól, a versenyzéstől, illetve pénzbüntetésre is ítélte. Az ítélet nem jogerős. Az ügyész és a férfi védője is 3 nap gondolkodási időt kért. Családok százainak sikerült rendeznie adósságát a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. A tavaly évelején indított programban nem a bajba jutottak helyett fizetett a karitatív szervezet, hanem közösen dolgoztak ki megoldásokat a hátralékok, kölcsönök visszafizetésére. Másfél év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte tartozását csaknem 2 milliárd forint értékben. A 2017 óta zárva tartó Iparművészeti Múzeum épületében tartják a Múzeumok Éjszakája idei megnyitóját. Az alkalomból szombaton a látogatók bejárhatják az épületet. A szecessziós műemlék állapota jelentősen romlott az elmúlt években, ezért a kormány megkezdi az egyeztetéseket a rekonstrukció mielőbbi elindításáról. Végül a várható időjárásról. Több felhő zavarhatja a napsütést, és elszórtan, de keleten, északkeleten több helyen is kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé élénk, zivatarok idején erős, viharos lesz. Napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Kedves bolyai hallgatók, elég komoly pusztítást hagytak maguk után a vasárnap délután kialakult nyugat-észak-nyugat felől kelet-dél-kelet irányba vonuló szupercellák Magyarország déli régiójában, itt a környéken is. A meteorológiai adatok és a helyszíni beszámolók szerint a vasárnapi viharok által legsúlyosabban érintett települések egyike Pörbőj, ahol a jégeső elképesztő károkat okozott, a kiskertekben szinte a teljes termést elverte. A térségben, így Baja, Szekszárd és Tolna környezetében is helyenként 2-3 cm-es átmérőjű jégdarabok hullottak az intenzív felhőszakadás és a viharos kifutó szél mellett. A tavaszi fagyok után a friss fürtöket nevelő szőlőtőkéket most a vihar tépázta meg alaposan, komoly terméskiesés várható. A szakemberek emlékeztetnek mindenkit, a szupercellák olyan hosszú életű zivatarok, amelyek forgó feláramlással jönnek létre. A viharfelhők belsejében uralkodó nagy örvényesség és az erős vertikális, azaz függőleges felháromlások ideális feltételeket teremtenek a nagyméretű jégszemek kialakulásának. Fotók is vannak fent természetesen a vajahangja.hu hírportálon. Most a TLC zenél nekünk, és meghallgatjuk a Waterfalls című slágert.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 30 50.

0: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
1: Megérkezett a jövő autója Szekszárdra az Alisk Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az erőértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Alisk Autócentrumban. Szekszárd, Bátaszéki út 132.
2: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
3: Fontos a megbízhatóság?
4: Pakronet.
5: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
3: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
4: Makronet.
5: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
3: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
6: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: A 94.3 Best FM-en együtt szórakozunk még ebben is a következő órában szintén, kedves baljai hallgatók. Örülök, hogy itt vannak velünk, és az újakat külön köszöntöm, az új hallgatókat. A mikrofon mögött Molek Csongor, mindjárt fókuszálunk az ünneplésre is. Csak alapozunk Madonna és Justin Timberlake közös számával. Ez a 4 Minutes. 94.3

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Üdv mindenkinek! Én Molek Csongor vagyok, bajai hallgatók. Szeretettel köszöntök mindenkit. Június 17-e van már. Alida, Laura, Terézia, Adolf és Teofil napja. Nekik boldog névnapot, aki ünnepel más miatt, Isten éltesse nagyon sokáig, itt Baján és a környéken. Na nézzük, mi is mik történtek a mai napon. 1944-ben például Izland kiáltotta függetlenségét. 1940-ben a Szovjetunió elfoglalta a három balti államot, Észtországot, Lettországot és Litvániát. Híres emberek, akik a mai napon születtek, elég hosszú a felsorolás, kedves baljai hallgatók, úgyhogy mindenkit nem tudunk említeni. 68 éve látott napvilágot Méhes Marietta, énekesnő, színésznő. 787 éve született első Edvard angol király, és 91 éve látott napvilágot Nagy János, szlovákiai magyar szobrász és éremművész. Aki ma ünnepel Baján és a környéken, Isten éltesse nagyon sokáig. Zenél a folytatásban Nana és Soul, a Lolli című felvétel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Összefogás az eltűnt emberekért, múzeumok éjszakája Baján és elnököt választott a Malmi tagozat. Köszöntöm Önöket 2026. június 17-e van. Az Oxigén Média híreit hallják a bajai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság és a Szekszárdi Kutatómentő Egyesület vezetői egyeztetést tartottak annak érdekében, hogy tovább erősítsék az eltűnt személyek felkutatásában végzett közös munkát. A két szervezet már 9 éve működik együtt. Az együttműködés célja kezdetektől fogva az, hogy a rendőrség és a kutatómentők összehangoltan, gyorsan és hatékonyan tudjanak segítséget nyújtani az eltűnt személyek felkutatása során, beszámoló a Szekszárdi Hírek oldalán. Lengyel Tamás, a Dunaföldvári Malom igazgatója, a Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és Kereskedők Szövetsége Malmi tagozatának elnöke lett. A szakmai közösség bizalma nem csak Lengyel Tamás munkájának szól, hanem annak a szemléletnek és elkötelezettségnek is, amelyet a Dunaföldvári Malom képvisel a hazai malomiparban. Az újonnan megválasztott elnök úgy fogalmazott, nagy megtiszteltetés és egyben komoly felelősség is. Jó érzés, hogy a szakma bizalmat szavazott nekem. Ugyanakkor ez egy olyan feladat, amely túlmutat az egyéni sikeren. A cél, hogy közösen dolgozzunk a magyar malomipar fejlődéséért, és olyan szakmai párbeszédet alakítsunk ki, amely az ágazat minden szereplőjének javára válik. Rendkívüli ülést tartott Paks képviselőtestülete június 16-án a Városházán. A napi rend elfogadását követően a Hidegvölgy utcai közterület alakítási tervről döntöttek. Az előterjesztés szerint az utcában játszótér és közösségi tér focipálya kialakítására merül fel lakossági igény. Molnár József, a körzet önkormányzati képviselője elmondta, hogy a költségvetésben 25 millió forintot különítettek el erre a célra. Heringes Anita polgármester hozzátette, hogy játszóvár, mérleghinta, homokozó és drótkötélpálya kialakítását tervezik az új játszótéren. Az előterjesztést jóvá hagyták, épp úgy, mint a gyermek és diák judóért alapítvány támogatását. Az alapítvány idén is megszervezi a junior nemzetközi atomkupát. A döntés értelmében polgármesteri, alpolgármesteri keret terhére 2 millió forinttal támogatják az alapítványt azzal a feltétellel, hogy az összeget a versenyzők szállítására használják fel, beszámoló a Telepaks oldalán. Teltházas túra a pincészetek éjszakáján Szekszárdon nem csupán bor, nem csupán bortúra, csak egyszerűen élmény, olvasható-e néhány információ az esemény bemutató közösségi oldalon. Nagy sikere volt a szekszárdi eseménynek, a résztvevők száma meghaladta az 1200 főt. A túra teltházzal ment, 850 fő csodálta meg a borvidék tájait. A szőlődombok között dzsippel utazni nem csak kényelmes, hanem igazán különleges, nem mindennapi élmény. Jövőre 2027. június 12-én biztosan megtartjuk, fogalmazott Kiszné Huszár Dóra, a Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft. Ügyvezetője. A Vaksi képviselőtestület legutóbbi ülésén 3 közbeszerzési eljárást zárt ülésen tárgyalt. Eljárás megindításáról döntöttek a Paksi Napsugáróvoda 5-ös utcai épületének fejlesztése kapcsán. A Paks Villany utca parkoló kialakítása tárgyában döntést hoztak a kivitelezőről. Továbbá határoztak a Paks egynapos sebészet újraindítása, kivitelezés, 2-es tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. Utóbbi azért vált szükségessé, mert az előző közbeszerzési eljárást megfelelő számú ajánlat hiányában nem tudták lezárni. A polgármester felhívta az építési vállalkozók figyelmét arra, hogy kövessék az elektronikus közbeszerzési rendszert, és minél többen tegyenek ajánlatot annak érdekében, hogy a pályázatokat érvényesen lezárhassák, majd eredményt hirdessenek. A nyár egyik legnépszerűbb kulturális eseménye idén is a változatos programokat kínáló múzeumok éjszakája, melynek keretében országszerte mintegy 450 intézményben szerveznek rendhagyó tárlatvezetéseket, koncerteket és interaktív foglalkozásokat. A Bajai Tűr István Múzeum ezúttal is több meglepetéssel készül a látogatóknak. A múzeum épületében több alkalommal indulnak majd szakmai tárlatvezetések, az estét a múzeumi kávéház és a romkocsma teszi még hangulatosabbá. Részletek a BAUN oldalán.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Baljai hallgatók, a férfiaknál Faldun Gábor, a nőknél pedig a címvédő Zelinka Gabriella nyerte szombaton a középtávú triatlon országos bajnokságot Keszthelyen. A 38. születésnapját másfél hét múlva ünneplő Faldun Gábor. 3 óra 43 perc 31 másodperc alatt teljesítette az 1,9 km úszásból, 86 km kerékpározásból és zárásként 21 km futásból álló távot, és majdnem 2 perces előnnyel diadalmaskodott. Mögötte a veszprémi Badar Gergő ért célba másodikként, a dobogó alsófokára pedig Rózsabölgyi Donát, a győri kis Tri-Trim SE fiatal versenyzője állhatott fel. A hölgyeknél egymás után harmadszor bizonyult a legjobbnak az újpesti Zelinka Gabriella. A tavalyi győztes idejétől 43 másodperccel elmaradt, de sikere így sem forgott veszélyben, mert majdnem 14 perces előnnyel ért célba elsőként, úgyhogy gratulálunk. Ott van a beszámoló, ahogy mindig, a bajahangja.hu portálon. Most énekel Killis, és meghallgatjuk a Trick Me című dalt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630

0: 0630 2010 24 04.
1: Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
3: Fontos a megbízhatóság.
4: Pakronet.
2: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
3: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
4: Pakronet.
2: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
3: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
5: Reklámot hallottak.
6: 94.3 West FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, a tanév utolsó hetében díjazták azokat a bajai diákokat, akik kiemelkedő eredményt értek el valamely országos tanulmányi versenyen, valamint azokat a pedagógusokat is, akik tehetséggondozó munkájukkal segítették a felkészülést a megmérettetésekre. Június 15-én hétfő délután összesen 107 diák, illetve 22 pedagógus vehette át az elismeréssel járó oklevelet és pénzjutalmat. Hát ünneplőbe öltözött diákokkal és tanárokkal telt meg a Bácskai Kultúrpalota díszterme. Hétfő délutánról van szó. A városvezetés nevében dr. Bari Bernadett polgármester mondott köszöntőt, és kiemelte, hogy itt Baján a tudás, a tehetség és a szorgalom valódi értéknek számít. Az ünnepség ennek ad kézzelfogható formát. A diákok megmutatták, hogy a legjobbak közé tartozni nem csak cél, hanem elérhető valóság, a teljesítmény pedig nem csak személyes siker, hanem közös büszkeség. A pedagógusok munkája nélkül ma nem lenne mit ünnepelni, ezeket említette a polgármester, megköszönve a díjazottak példamutatását. Az ünnepi műsor keretében Markóné Szalai Gyöngyvér futballista növendékei muzsikáltak, majd a diákok és pedagógusok egyenként vehették át az elismeréseket iskolánként nyilván. Városunk csaknem összes iskolája képviseltette magát, a diákok a legkülönfélébb tantárgyakban és szakmai tárgyakban kerültek be az országos élvonalba. Hogy konkrétan kiknek gratulálhatunk, a teljes beszámolóból kiderül a bajahangja.hu hírportálon.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Garantált a zenei változatosság egész nap, főleg a kedvencekkel itt a 94.3 Best FM-en, a Baja és a térség. Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, örülök, hogy ilyenkor is velünk vannak még a késő délutáni órákban, és hamarosan jelentkezem közlekedési infókkal. A mikrofonnál Molek Csongor, zenél a Coldplay és szól az Adventure of Lifetime.
5: 94.3

0: 94.3 Best FM. A legjobb zenék változatosan.
1: Let's go, girls.

0: szerencsét. Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A Best FM-en. A 94.3-on jó utat kívánok a közlekedőknek, akik vezetnek, bajai autósok, és remélem kocsiban elég sokan hallgatják jelenleg is a Bestet. Az 55-06-oson félpályás lezárás lassítja a haladást, Baja-Bágy-Szentgyörgy összekötő úton, a 0-es és a 24-es kilométer között. Aztán Kelebi a Baja összekötő útra ugrunk az 55-01-esre, itt a 35-ös kilométernél számíthatnak félpályás lezárásra, építési munkálatok miatt. És az 55-ösön Szeged-Baja-Bátaszék másodrendű főúton a 42-es és a 64-es kilométer között is lassabb a haladás, útkarbantartási munkálatok miatt félpályás lezárás van érvényben. Ha útjuk során lenne egyéb tapasztalat, amiről be tudnak számolni röviden, akkor kérem jelezzék 30-as 74-74 777 a telefonszámunk. Köszi szépen előre is! Zenél most nekünk a Besten a CNC Music Factory, és szól a Do You Wanna Get Funky? 1, 2, 3, 4.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zene.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Baljai hallgatók június 13-án rendezték meg a most már hagyományosnak is mondható Don Roberto halászlifőző versenyt Sükösd központjában. A Baljai Halászlifőző Bajnokok Egyesülete a kezdetek óta a fesztivál zsűrizését képviseli, és Bajához közeli település révén itt is kiválóan készítik el az ismert hungarikumot. A legtöbben vegyes halászlét készítettek, előírás volt a fával való főzés, és ezt a feladatot is nagyon odafigyelve oldották meg. Sokan a Duna partjáról gyűjtötték be az uszadékfát, és az alkalmazott őrölt paprikák minősége a lehető legjobb volt. A zsűrizés alkalmával talán 2 minta volt, ami kívánivalót hagyott maga után, de a többi minta nagyon jónak bizonyult. A teljes beszámolót fotókkal megtalálják a sugopart.hu hírportálon. Egyébként a helyezéseket is első lett Mészáros Zsolt Bajáról, ezüstérmes Pulc Gábor, a Baljai Halászlifőző Bajnokok Egyesületétől, és bronzérmes Pankovics Róbert Pörbölyről. Gratulálunk mindenkinek! Most Lássér zenél nekünk, és meghallgatjuk a Jel című dalt!

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék, egy hazai együttes következik, akik a mai napig rendkívül aktívak. A Halott pénz idő című számát meghallgatjuk még együtt, és ezzel búcsúzom szerdára. Köszi szépen a figyelmet mindenkinek, kedves vajjai hallgatók, és további kellemes délutánt. Lassan-lassan kora estét kívánok, holnap csütörtökön, délután 3-tól ismét miénk a pálya. Molek Csongort hallották, hello! Pénz, karrier, siker, ám.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Nagyon erős lesz az UV-sugárzás a következő napokban. A pénzügyi szektorban dolgozók keresnek a legjobban. Arnold Schwarzenegger miatt nem jár majd a kettes metró. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Óvnunk kell a bőrünket a kánikulában, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat alelnöke. Lengyel Zsuzsanna rádiónknak azt mondta, hogy a következő napokban nagyon erős lesz az UV-sugárzás, ezért ha nem vigyázunk, akár 15-20 perc alatt is leéghetünk. A szakember szerint fontos a fényvédelem, emellett nem érdemes túlzásba vinni a napozást.
4: Nincsen egészséges barnaság, ami azt jelenti, hogy kifejezetten napozni nem ajánlott. Ez mindenképpen a bőrnek a stresszét mutatja. Nagyon fontos, hogy megfelelően védjük a bőrünket minden körülmények között, és hát a fényvédelmi szokások, ugye itt az, hogy az árnyékkeresés, ami nagyon fontos, az, hogy viseljünk olyan ruházatot, ami fedi a bőrünket, hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor pedig a fényvédőkrémet használjuk mindenképpen.
3: Többet kerestünk áprilisban, mint egy évvel ezelőtt. A teljes munkaidőkben dolgozóknál 541 ezer forint a nettó átlagkereset, ez pedig több mint 11%-kal több a tavalyihoz képest. Ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. Ez szerint a legmagasabb átlagbéreket továbbra is a pénzügyi és az informatikai területen mérték, a legalacsonyabbakat pedig a vendéglátásban. 10 új korszerű teherautóval bővíti a téli flottáját a Magyar Közút. A saját forrásból beszerzett összkerékhajtású járművek hóekével és súszóróval felszerelve segítik majd az utak síkosságmentesítését és a hóeltakarítást. A beszerzéssel elsősorban a több mint 20 éves elhasználódott gépeket váltják ki, de a növekvő üzemeltetési feladatok miatt is szükség volt az új teherautókra. A járművek kezelői külön oktatást kapnak, a gépek pedig a vármegyei igények alapján kerülnek az üzemeltető mérnök. Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone miatt nem jár majd hétvégén a kettes metró. A két amerikai színész a Stadionok állomás alagúti részében egy filmforgatáson vesz részt, emiatt a DeFerenc tér és az Őrs vezértere között nem közlekednek majd a szerelvények, helyettük pótlóbuszok viszik az utasokat. Arnold Schwarzeneggert egyébként sokan látták az elmúlt napokban a fővárosban, több budapesti helyszínen is feltűnt a bicikliével. Egyre melegebb lesz, holnap 32, pénteken 34, hétvégén pedig akár 37 fokot is mutathatnak a hőmérők. Kiadós esők nem frissítenek majd minket a következő napokban, csak elszórtan lehetnek kisebb záporok. Holnap napos száraz időben bízhatunk, és csak a nyugati határnál eredhet el, pénteken az északkeleten élők számíthatnak zivatarokra, hétvégén pedig vasárnap zavarhatják esők a napsütést. Az UV-sugárzás nagyon magas lesz a következő napokban, ezért mindenképpen óvnunk kell a bőrünket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Gyakorlatilag ugyanaz fog történni az előttünk álló 120 percben, ami amúgy is történik mindig itt a Besten. 0-24-ben, hétfőtől vasárnapig az év 365 napján. Pop

0: és rádiós slágerek a 90-es és a 2000-es évekből. Viszont ebben a 120 percben mixben, sőt a második felében ennek a 120 percnek majd olyan verziókban, ami csak DJ Effendi tud prezentálni. Mert hogy szerda van, úgyhogy ő érkezik majd 7-től, addig pedig én, White Boy, 6 és 7 óra között a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift!
1: Életünk legjobb

A legjobb zenét mixben. Ez a Night Shift, a Best

0: trying. Gotta keep on trying. All the bees and birds are flying. Never let go, gotta hold on and not stop till the break of dawn. And keep moving, don't stop rocking.
1: Get on up when you're down, baby. Take a good look around.
2: Best FM, a legjobb zenék, Mix Ben.
3: Megvan az az érzés, ugye, amikor találkozol valakivel, ismerős az arca, de nem tudod, hogy pontosan hol, mikor, hogyan volt egymással dolgotok a múltban. Hát a következő órában szerintem csomó ilyen pillanat lesz majd, mert hogy DJ FM szokta olyan verzióban hozni a 90-es és a 2000-es évek pop és rádiós lágereit, hogy az ember nagyon-nagyon lassan jön csak rá. Valahol már hallottam, de pontosan mi is ez? Na, hát majd ilyenekre tessék készülni. 7 és 8 óra között pár perc, helyet cserélünk, és aztán nem sokára innen folytatjuk, illetve folytatja DJ Effendi. Úgyhogy senki ne menjen sehova.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Betegségeket is okozhatnak a klímák, ha rosszul használjuk azokat. Fontos változás jött a MÁV Plus applikációban. Egyre melegebb lesz, holnap 32 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ne hűtsük túl a lakást a kánikulában, a légkondicionálók helyes használatára hívta fel a figyelmet a Népegészségügyi Központ. Azt javasolják, hogy a kinti és a benti hőmérséklet különbsége ne legyen több 8-10 foknál. Hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is megfelelő lehet. Fontos az is, hogy a hideg levegő ne áramoljon ránk közvetlenül, ugyanis a klímák könnyen megfázást okozhatnak, de az ízületeink is megfájdulhatnak, sőt a szemünk és a torkunk is begyulladhat miattuk. Frissült a MÁV applikáció, újabb fejlesztéseket végeztek rajta, így ezentúl már nemzetközi vonatokra is vehetünk rajta jegyet. Ezt jelentette be a közösségi oldalára feltöltött videójában a MÁV csoport vezérigazgatója. Egyi Zsolt azt mondta, hogy annyira népszerű a szolgáltatás, hogy egy nap alatt 4 millió forint értékben vásároltak nemzetközi jegyet a felhasználók. Azt is hozzátette, hogy a MÁV Plusban már minden olyan fő funkció elérhetővé vált, amelyet a korábbi MÁV appból ismerhettek az utasok. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium, vagyis bértámogatást adnak azoknak a munkáltatók,

0: kapnak, akik a nyári szünetben 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákokat foglalkoztatnak. A programra az önkormányzatok, azok intézményei, valamint mezőgazdasági, erdőgazdálkodási vállalkozások és vendéglátóipari cégek is jelentkezhetnek. Egészen augusztus végéig nyújthatják be a támogatásra vonatkozó kérelmüket. Egyre népszerűbb hazánkban a kerékpáros turizmus, a legtöbben a balatoni bringa körutat, a dunamenti kerékpárutakat és a Tisza-tó körüli szakaszokat választják, mondta rádiónknak Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatója.
1: 10 évvel ezelőtthöz képest a Tisza-tó mentén 5,5-szeres a kerékpárosoknak a száma. De a Balaton mentén is azt látjuk, hogy nem férnek el a biciklisek azokon a 1,5-2 méter széles kerékpárutakon, egyre többen választják a fent tartható aktív turisztikai formákat, és az egyik jövője a turizmusnak, különösen, hogyha olyan turisták vannak, akik egyre gondolnak arra, hogy megismerjék azt, hogy milyen a zöld turizmus, milyen a szelíd turizmus.
0: Holnaptól igazi nyári időnk lesz, de ma még lehetnek felhők az égen, és keleten, északkeleten záporok is előfordulhatnak, és sokfelé megerősödik a szél. 26-31 fokot mutatnak a hőmérők, késő este pedig 16-24 fok valószínű. Holnap már sok napsütés várható, mérsékelt marad a légmozgás, és 27-32 fokig melegszik a levegő. Pénteken és a hétvégén is napos időben bízhatunk, vasárnap lehetnek csak frissítő esők, és tikkasztó lesz a hőség, 35-37 fokot mérhetünk majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Az is tikába a paplan alatt, azért csak ránéztél valamelyik streamre, nem? Az elvonulás alatt is. Most már minden, és ha túl vagytok rajta, bevallhatod az asszonynak így adáson keresztül.
5: Nem beszéltek ebben az idősávban arról, hogy mi volt a paplan alatt, ne haragudj. Tehát nem is értem, hogy miért hozott fel.
4: Csak gondoltam, hát
5: meg fognak büntetni minket, ha erről beszélek.
4: Ne, Isten menj, nem, én szigorúan a futball VB-n és a te takaró alatti titokban meccsnézési szokásaidnak az összefüggésében tettem fel ezt a kérdést, de nem akarsz
5: megnéztem a takaró alatt Messit.
4: Mert akkora, hogy csak Messi látszik, ugye? Na, jó, DJ Fendi a lemezjátszok mögött, szerda van, úgyhogy még egy órán keresztül pop és rádiós lágerek itt a Best-en a Night Shift-ben.

0: percünk legjobb zenéi a Best FM-en, a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ FMD.
1: Egy nagyon gyors elérhetőséget, légy ő kedves, mert hogy nálad
2: minden ugyanaz. Tényleg gyors lesz, mert DJ FMD mindenhol, főleg a Mixcloudot ajánlom a kedves hallgatók figyelmébe, ahol egyébként a többi Best FM DJ mixei is jó részt azért felelhetőek, mindenkinek a saját neve alatt, az én nevem az DJ FMD Mixcloudot is.
1: Így gyorsan elmondjuk a többieket, ugye Lauer and Canard hétfőn a House klasszikkal, Hangya Nagyhával. Ő ugye kedves a funky, akkor ugye DJ Fendi, DJ Fendi.
2: Mert ilyen nagyképű, hogy nagy hába lévő, nagy hába
1: lévő. Hányja. Aztán DJ Miller Hun, csütörtöki rezidensünk a Dance Mixekkel, szombat Day és Slim Fit Hun, ugye Slim Fit Szabi, szintén Hun és hip-hopot és R&B-t pörget, és a DJ Németi, aki pedig a Chilla Lounge és a Deep House felelős vasárnap.
2: És neked?
1: Nekem meg DJ Whiteboy, ilyen egyszerű mix.

0: Ez a Night Shift minden szerda este DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel. A Best FM-en.
1: Ha már foci meg Shakira, ugye, akinek azért volt némi kötődése a futballhoz, és nem csak azért, mert megcsált ugye az egyik VB himnuszt, a Vakavakát, hanem ugye hát a Pikének volt ő? Nem, hogy hívják?
2: De
1: meg hát volt nekik itt egy ilyen kis adó, de nem fizetéses története.
2: Felmentették állítólag.
1: Nem simán felmentették. Ugye, ugye az volt, hogy valahogy úgy van a spanyol adózás, hogy neked, ha X napot bizonyítottan eltöltesz ott, akkor te már rezidensnek számítasz, csak neked oda kell adózni. És akkor ezt állítólag 12 és 14 között a Shakira nem teljesítette. Úgyhogy megbüntették, de ügyes a Shakira, mert hogy kellett volna neki fizetni, nem tudom, X-et, és akkor 1/5 X-et, azt mondták, hogy ha befizeted az 1/5-ét, akkor jó van, akkor rendben vagyunk. Nem is értem, mindegy.
2: De ilyen itthon is van egyébként.
1: Mi nem az egészet kérik, hát annyival tartozik.
2: Mert azt lehet, hogy mérlegelték, hogy beleálljanak egy perbe, amit lehet elvesznek, és nem kapják meg, vagy az 1/5-öt biztosan megkapják.
1: Na, ne várjál, és akkor jött az ügyvéd, aki meg hát megnézte a korábbi éveket, ahol meg hát bizonyítottan nem töltött annyi időt a Shakira Spanyolországban, neki oda kellett volna adózni, úgyhogy azt most viszont visszaigényelték, tehát többet kaptak vissza, tehát hogy az X helyett befizetett 1/5 X-et, cserébe most visszakapott 3 X-nyit a spanyol államtól.
2: Hú, hát a spanyol adóhatóságnál is most azért lehetnek.
1: Tehát én csak annyit tudok mondani, kedves Shakira, hogyha esetleg valamikor úgy döntesz, hogy az énekes karriert megszakítod, mint adószakértő, számítunk rád.

0: Jazz játszóknál DJ SND.
1: Igen, ezt hogy megállapítottuk így két gitárpengetésből, ezt hogy szeretjük mind a ketten?
2: Igen.
1: A jó Martin. Martin Solveig és a Jealousy, ugye? Aki meg szereti a pop és rádiós lágereket, hát egyrészt van egy rossz hírem, mára ennyi, viszont van egy jó hírem, jövő szerdán ugyanígy Jeffivel.
2: Innen folytatjuk.
1: Úgyhogy innen folytatjuk.
2: Már nem biztos, hogy ezzel a dala, de...
1: Ne valami hasonlóan kellemesen. Jó van. Effikém, nagyon szépen köszönöm, jövő héten várunk vissza.
2: Úgy legyen.
1: Hello.
2: Hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Alkalmasak a fürdőzésre a nagy tavaink. Afrikai sertéspestissel fertőzött vaddisznókat találtak hazánkban. Holnaptól egyre tikkasztóbb lesz a hőség. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó fürdőhelyeinek a többsége ilyen minősítést kapott, és a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén is ezt tapasztalták. Ezt mondta rádiónknak Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi Központ vízhigiénés szakértője, aki hozzátette azt is, hogy évente legalább 4-szer vizsgálják a vízminőséget.
2: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. A mintában a laboratóriumokban 2 baktérium mennyiségét vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és hogy jelent-e a vízzel való fürdés kockázatot az egészségre.
1: Rengeteg szemetet gyűjtöttek össze a Tiszatóból az önkéntesek. Most tartották a 7. Tiszatavi PET kupát, amelynek keretében a Tiszafüred dínyés háttérséget takarították ki. 3 nap alatt több mint 10 tonna hulladékot haláztak ki a vízből. A kommunális hulladékot az esemény támogató MOHU segítségével szállítatja el a PET kupa egyesület. A szemetet még szétválogatják, és amit lehet, azt újrahasznosítják a hazai hulladékfeldolgozó cégek. Újra felbukkant hazánkban az afrikai sertéspestis. Ezúttal Tatabánya térségében 2 kibőlt vaddisznóban azonosították a vírust a Nébih szakemberei. Ezzel a vírus átlépte a mesterséges határnak számító M1-es autópályát, így a térségben járványvédelmi előírások léptek életbe. Közben Debrecenben is kimutatták a vírust egy vaddisznónál, emiatt Hajdú-Bihar-vár megye teljes területe továbbra is a fertőzött kockázati besorolás alá tartozik. Az afrikai sertéspestis egyébként emberre nem veszélyes,

0: vírus kizárólag a házi sertéseket és a vaddisznókat képes megfertőzni. Elfogyott a sör Bostonban a skótok miatt. Vasárnap csapott össze a skót futballválogatott és Haiti csapata a foci VB-n, a szurkolók pedig minden csepp sört megittak szinte a város valamennyi kocsmájában. A tulajdonosok azt mondták, hogy a skótok egyetlen hétvége alatt 4-szer annyi sört ittak meg, mint az amerikaiak egy 4 napos július 4-i ünnepi hétvégén. Egyre melegebb lesz, holnap 32, pénteken 34, hétvégén pedig akár 37 fokot is mutathatnak a hőmérők. Kiadós esők nem frissítenek majd minket a következő napokban, csak elszórtan lehetnek kisebb záporok. Holnap napos száraz időben bízhatunk, és csak a nyugati határnál eredhet el, pénteken az északkeleten élők számíthatnak zivatarokra, hétvégén pedig vasárnap zavarhatják esők a napsütést. Az UV-sugárzás nagyon magas lesz a következő napokban, ezért mindenképpen óvnunk kell a bőrünket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Beléd szerettem, ez van, as long as you love me, szerelem, minden erről fog szólni a következő órában. Már igazából a világ nagy részében mindig is minden a szerelemről szól. A Backstreet Boys, Rúzsa Magdi és Geszti Péter is jön majd Péter Fiborival, Whitney Houston és George Michael után az If I Told You That-tel indítjuk ezt az órát.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM a legjobb zenék. David Guetta a múlt heti három teltházas stadion buliára. Mindhárom napra más-más sztárvendéget hívott föl maga mellé a színpadra. Az utolsó, az záró napon szombaton a Black Eyed Peas volt a fő attrakció, de nem csak azokat a dalokat játszották, amelyeket közösen készítettek, I Got a Feeling például, hanem ezt is pörgette David Guetta. Jön a

Best FM a legjobb zenék a megjelenés évében, és az azt követő 92-es esztendőben is a Simply Red Stars című nagy lemeze lett a legkelendőbb album az Egyesült Királyságban. 2000-ben beválogatták minden idők 100 legjobb brit albuma közé, de előtte 2 évvel viszont egy közönségszavazással minden idők második legrosszabb brit albuma lett a Stars. Jön a címadat, Alita Best FM.

Best FM a legjobb zenék, hogy mely film szerepével azonosítják leginkább a legendás francia színész Jean-Paul Belmondot. Azt hiszem arra válasz az, hogy 22-ben az állami tiszteletadás mellett történt temetésén a Profi című film zenéjére vitték a koporsóját. És ugyanezt a filmzenét dolgozta át a Black Attack, a most érkező Heartless című kislemezén.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Többet kerestünk áprilisban, mint tavaly. Már a térre készül a magyar közút. A napos időben holnap 32, a hétvégén akár 37 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Óvnunk kell a bőrünket a kánikulában, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat alelnöke. Lengyel Zsuzsanna rádiónknak azt mondta, hogy a következő napokban nagyon erős lesz az UV-sugárzás, ezért ha nem vigyázunk, akár 15-20 perc alatt is leéghetünk. A szakember szerint fontos a fényvédelem, emellett nem érdemes túlzásba vinni a napozást.
2: Nincsen egészséges barnaság, ami azt jelenti, hogy kifejezetten napozni nem ajánlott. Ez mindenképpen a bőrnek a stresszét mutatja. Nagyon fontos, hogy megfelelően védjük a bőrünket minden körülmények között, és hát a fényvédelmi szokások, ugye itt az, hogy az árnyékkeresés, ami nagyon fontos, az, hogy viseljünk olyan ruházatot, ami fedi a bőrünket, hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor pedig a fényvédőkrémet használjuk mindenképpen.
1: Többet kerestünk áprilisban, mint egy évvel ezelőtt. A teljes munkaidőkben dolgozóknál 541 ezer forint a nettó átlagkereset, ez pedig több mint 11%-kal több a tavalyihoz képest. Ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. Ez szerint a legmagasabb átlagbéreket továbbra is a pénzügyi és az informatikai területen mérték, a legalacsonyabbakat pedig a vendéglátásban. 10 új korszerű teherautóval bővíti a téli flottáját a magyar közút. A saját forrásból beszerzett összkerékhajtású járművek hóekével és súszóróval felszerelve segítik majd az utak síkosságmentesítését és a hóeltakarítást. A beszerzés

0: Elsősorban a több mint 20 éves elhasználódott gépeket váltják ki, de a növekvő üzemeltetési feladatok miatt is szükség volt az új teherautókra. A járművek kezelői külön oktatást kapnak, a gépek pedig a vármegyei igények alapján kerülnek az üzemeltető mérnökségekhez. Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone miatt nem jár majd hétvégén a kettes metró. A két amerikai színész a Stadionok állomás alagúti részében egy filmforgatáson vesz részt, emiatt a DeFerenc tér és az Őrs vezértere között nem közlekednek majd a szerelvények, helyettük pótlóbuszok viszik az utasokat. Arnold Schwarzeneggert egyébként sokan látták az elmúlt napokban a fővárosban, több budapesti helyszínen is feltűnt a bicikliével. Holnaptól igazi nyári időnk lesz, de ma még lehetnek felhők az égen, és keleten, északkeleten záporok is előfordulhatnak, és sokfelé megerősödik a szél. 26-31 fokot mutatnak a hőmérők, késő este pedig 16-24 fok valószínű. Holnap már sok napsütés várható, mérsékelt marad a légmozgás, és 27-32 fokig melegszik a levegő. Pénteken és a hétvégén is napos időben bízhatunk, vasárnap lehetnek csak frissítő esők, és rikkasztó lesz a hőség, 35-37 fokot mérhetünk majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Damien Ferenc úgy lesz itt velünk a következő órában, hogy igazából itt sem lesz, mert hogy majd a Bergendi féle darabokra törted a szívem átdolgozásával a Halott pénz érkezik, a Szabadság vándorait pedig Ember Márknak és Töröcsik Franciskának köszönhetjük majd 9 és 10 óra között. Az órát Lauren Wolf indítja, jön a No Stress.
2: Ez a Night Shift a Best

Blastfm a legjobb zenék 15 albumán, és az elmúlt 40 évben összesen csak 5 olyan dalt készített Madonna, ami egy-egyben átdolgozás. Egy régi dal, picikét újra hangszerelt változata, de a szöveg érintetlenül maradt. Hogy az új album a júliusban megjelenő 16. Confessions 2 fog-e majd tartalmazni ilyet, azt egyelőre nem tudni. Úgyhogy ebből a bizonyos 5-ből érkezzék most az egyik Don McLean American Pie című dalának Madonna verziója itt a Best-en.

Voltak nappalok, csak képeket néztem, rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a

Bethlehem a legjobb zenék sikén saját karrierjének indulását első kislemezének megjelenésétől az 1996-os Offshore-tól számítja, ami azt jelenti, hogy igen, idén ünnepli 30. évfordulóját DJ-ként és producerként, és ezt egy nagyszabású show-val fogja majd augusztus végén megünnepelni a londoni Royal Festival Hall-ban, ahol természetesen a legnagyobb sikén klasszikusok is felcsendülnek majd. Ez is jön a Love on the Run.

Best FM, a legjobb zenék, hogyha tényleg volt is itt-ott futó záport zivatar a mai napon, hogy azt ígértek korábban a meteorológusok, ezt holnapra el lehet felejteni. Holnap már napvédőkrémmel, napernyővel és mindenféle hasonló védőfelszereléssel tessék készülni. 32 fokos nappali maximum, és ugyan lesz egy picike felhő az égen, de ettől függetlenül azért magas UVB sugárzásra figyelmeztetnek mindenkit a meteorológusok.

Best FM a legjobb zenék. 1932-es az a felvétel, amelyből ez a jellegzetes trombita futam ki lett ollózva, vagyis már a megjelenés pillanatában is egy 64 éves dalról beszéltünk, azóta meg eltelt még 30 év, szóval egy 94 éves dal jön most. Jön a Your Woman és a White Town.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megszűnnek a védett árak a benzinkutaknál. Bértámogatást kapnak a diákmunkásokat foglalkoztató cégek. Holnap sok napsütés és 32 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Kivezeti a kormány a védett üzemanyagárakat. A héten várhatóan 10-15 forinttal a védett árak alá csökken a benzin és a gázolaj ára is, ezért a kormányülésen arról döntöttek, hogy kezdeményezik az erre vonatkozó jogszabályok megváltoztatását és megszüntetik az intézkedést. Erről ír a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter posztja szerint az, hogy eddig rögzített árakon lehetett tankolni, havonta 50 milliárd forintba került. Az előző kormány idén márciusban vezette be a védett árakat, azóta a magyar rendszámú autósok a benzin literjéért 595, a dízeléért pedig 615 forintot fizettek a kutakon. Ne hűtsük túl a lakást a kánikulában, a légkondicionálók helyes használatára hívta fel a figyelmet a Népegészségügyi Központ. Azt javasolják, hogy a kinti és a benti hőmérséklet különbsége ne legyen több 8-10 foknál. Fontos az is, hogy a hideg levegő ne áramoljon ránk közvetlenül, ugyanis a klímák könnyen megfázást okozhatnak, de az ízületeink is megfájdulhatnak, sőt a szemünk és a torkunk is begyulladhat miattuk. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium, vagyis bértámogatást adnak azoknak a munkáltatóknak, akik a nyári szünetben 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákokat foglalkoztatnak. A programra az önkormányzatok, azok intézményei, valamint mezőgazdasági, erdőgazdálkodási vállalkozások és vendéglátóipari cégek is jelentkezhetnek. Egészen augusztus végéig nyújthatják be a támogatásra vonatkozó kérelmüket. Egyre népszerűbb hazánkban a kerékpáros turizmus, a legtöbben a balatoni bringa körutat, a dunamenti kerékpárutakat és a Tisza-tó körüli szakaszokat választják, mondta rádiónknak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatója.
2: 10 évvel ezelőtthöz képest a Tisza-tó mentén 5,5-szeres a kerékpárosoknak a száma. De a Balaton mentén is azt látjuk, hogy nem férnek el a biciklisek azokon a kerékpárutakon. Egyre többen választják a fenntartható, aktív turisztikai formákat, és az egyik jövője a turizmusnak, hogy olyan turisták vannak, akik egyre inkább gondolnak arra, hogy megismerjék azt, hogy milyen a zöld turizmus, milyen a szelíd turizmus.
1: Egyre melegebb lesz, holnap 32, pénteken 34, hétvégén pedig akár 37 fokot is mutathatnak a hőmérők. Kiadós esők nem frissítenek majd minket a következő napokban, csak elszórtan lehetnek kisebb záporok. Holnap napos száraz időben bízhatunk, és csak a nyugati határnál eredhet el, pénteken az északkeleten élők számíthatnak zivatarokra, hétvégén pedig vasárnap zavarhatják esők a napsütést. Az UV-sugárzás nagyon magas lesz a következő napokban, ezért mindenképpen óvnunk kell a bőrünket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ugyan már csak 3 tagú a Pussycat Dolls, de a legnagyobb sztár Nicole Scherzinger még mindig ott van a csapatban. Ugye ezért is fura, hogy Amerikában nem nagyon kapkodták el a jegyeket, úgyhogy az amerikai turné egy részét le is mondták, viszont Európába érkeznek szeptember 9-ét. The Pussycat Dolls, Buttons, ezzel indulunk.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Mindenféle túlzás nélkül mutatjuk, hogy igazán megtisztelve érezhetjük magunkat, hogy Timbaland múlt hétvégén ellátogatott a Szegedi Deja Vu Fesztiválra, mert hogy sem előtte, sem utána hivatalos dátum erre az évre nincs.

0: A legjobb zenék.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: just getting started.
1: Best FM a legjobb zenék, ahol a napló kinyílik, ugye szokták mondani. Hát úgy néz ki, hogy most a népsor elejéről válogatunk. Volt itt már Christina Aguilera, az Aqua, most jön az Ace of Base, aztán hamarosan Avril Lavigne is érkezik itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Nagyon-nagyon meg lennék lepődve, hogyha az előző évekkel, illetve az előző nyarakkal ellentétben idén nyáron Ibizán nem tűnnének majd fel a Sugar Babes tagjai egyszer, kétszer, többször, majdnem minden hétvégén Ibizán. Jön az Overload!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: JK Instagram posztjára hivatkozva még az angol sajtó is megírta, hogy elkészült végre a várva várt új Jamiroquai nagy lemez. Már a mastering folyik, szóval heteken belül remélhetőleg mindenkinek elérhető lesz a komplett új Jamiroquai album. Addig is egy klasszikussal, a Can't Hit-tel indítjuk a mai utolsó órát itt a Best-en.
1: Ez a Night Shift a Best

legjobb zenéka. Most érkező Sasha Dick Brave művész néven is szokott rockabilly stílusban előadni világslágereket, ami Pinknek olyannyira megtetszett, hogy meghívta őket saját esküvőjére zenélni. Jön az I Feel Lonely!

Best FM a legjobb zenék. Azt már régóta lehet tudni, hogy 50 Centnek nem csak a zenélés az egyetlen bevételi forrása. Érdekelt az ingatlan bizniszben van befektetése, igetett szesz, likőrök és pesgők gyártásában, egy optikai startupba is befektetett, tévés és filmes produkciói pedig most már akkorára nőttek, hogy saját stúdiót épít. Jelenleg is zajlanak a munkálatok, és 2027-ben lesz majd állítólag a G-Unit Studios teljesen készen ahhoz, hogy a saját elképzeléseit ott tudja majd megvalósítani Louisianában. 50 Cent érkezik az In The Club, itt a Besten a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék. Ennyi volt mára a szerda. Holnap csütörtök. Mi meglepő. Ami azt jelenti, hogy az estére majd 120 percnyi dance zenével rúgjuk rá az ajtót. Érkezik majd csütörtöki rezidensünk DJ Miller és Almez játszók mögé. Szóval ennyi volt már a Night Shift. Jön a Sweet Escape, én meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.